0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Children still cry. Mine is a 99.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bemutatják a jövő évi költségvetést, új sószórókocsik állnak munkába, változik a balatoni komp menetrendje, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A jövő héten ismerhető meg a 2027-es költségvetés. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható büdzsén dolgoznak és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a vízmegtartási projektet és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette. Új nagy teljesítményű munkagépekkel bővül a magyar közút. A darúval, hóekével és sószóróval is felszerelt 4 teherautó már idén télen forgalomba áll. A babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói mérnökségeket segítik. A fejlesztés egy 24 darabból álló, csak nem 12 millió eurós járműpark megújítási program része, amelyet a cég a Közlekedési és Beruházási Minisztérium által biztosított költségvetési forrásból finanszíroz. 10 kocsi már a nyáron megérkezett. Változás a balatoni komp menetrendjében. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként közlekedik Szántód és Tihany között. November 1-e után pedig hétköznapokon, már csak óránként, hétvégén és ünnepnapokon pedig újra fél óránként indulnak útnak a járatok. Nagy forgalom esetén a menetrend alkalmazkodik az igényekhez. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke, hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak.
1: Derűs időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk, a Dunántúlon eredhet el az eső. Hajnalban főleg a Dunától keletre lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, maximum északkeleten szemerkélhet, akár 20 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. október 13-a van, KEDD, reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Búcsúzik a Vazareli kiállítás. 70. évfordulóját ünnepli a komlói mentőállomás. Jönnek a Márton napok Palkonyán. Szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok. Megnyílt a jelentkezés az idei pécsi adventi kézműves és mesevásárra. Pécs ikonikus adventi rendezvénye idén november 27-e és december 23-a között várja majd a látogatókat a Széchenyi téren. A Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Meghirdette a vásár kézműves és vendéglátóipari kitelepülőinek pályázatát, amelyre október 16-án pénteken 12 óráig lehet jelentkezni. A 15. pécsi adventi kézműves és mesevásár célja, hogy idén is sokszínű, minőségi és egyedi kínálattal tegye különlegessé a karácsonyvárás időszakát Pécs belvárosában. Olyan kézműveseket, vendéglátókat várnak, akik igényes termékekkel, magas színvonalú szolgáltatással készülnek. Október 15-én záró rendezvénnyel búcsúzik a pécsi JPM Múzeum galériában a Színekben élt élet, Claire Vazareli életmű kiállítása című tárlat. A csütörtökön délután kezdődő ingyenesen látogatható finisszázson Gettó Katalin esztéta, a kiállítás kurátora, Claire és Viktor Vazareli művészetének kölcsönhatásairól tart előadást. A Káptalan utcában található galériában a program a 12. Design Pécs esemény sorozat része lesz. Az előadás központjába két művész alkotói kapcsolatának kevésbé ismert összefüggései állnak majd, különös tekintettel arra, miként hatott Claire Vazareli művészi látásmódja férje munkásságára. A napokban nyílt meg a Collegium Hungaricum Wien Ung Art galériában a Zsolnai építészeti kerámia az Osztrák-Magyar Monarchiában, Csatlós Astrid kortárs reflexióval című kiállítás, amely a Zsolnai örökség történetét és a gyárnak a monarchia építészetében betöltött szerepét mutatja be. A történeti anyagot Csatlós Astrid kortárs alkotásai egészítik ki, aki a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának egykori hallgatójaként szorosan kötődik Pécshez és a zsolnai környezethez. A tárlatot Méhes Márton, Kovács Orsolya, Barta Renáta, a Zsolnai örökség kezelő és a Janus Pannonius Múzeum munkatársai állították össze. A kiállítás Bécsben január 15-ig látható. Pécsen is látható lesz a Mohácsi Requiem. 500 évvel a Mohácsi csata után nem csak megemlékezni, hanem a tragédiából való felemelkedésről is szeretne szólni Tóth Péter. A zeneszerző mintegy 80 perces művét november 21-én mutatják be a Pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok és a Kántémusz vegyes kar közreműködésével. Az ősbemutatót Keselyák Gergely vezényli, aki szerint nagyszabású, a Verdi Requiem léptékét idéző alkotás született. Tóth Péter zeneszerző a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának oktatója, illetve a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi regionális műhelyének is tagja. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben debütált Árgyélus Királyfi című daljátéka is. Egy palkonyai borász fejlesztésével már online is szűrik a fitoplazma gyanús tőkéket. A szőlő aranyszínű sárgasága akkora veszélyt jelenthet a hazai szőlőtermesztésre, mint egykor a filoxéria. De van egy új lehetőség, amely segíthet időben felismerni a veszélyt. Már egy fotó feltöltött

0: A 17. jubileumi rendezvény az újraélesztés világnapjához is kapcsolódik, így a visszaemlékezések mellett gyakorlati bemutatók is várják a látogatókat. 1956 óta szolgálja a térség lakosságát a komlói mentőállomás, amely tehát két napon át ünnepel. Márton napokat szerveznek Palkonyán november 7-én és 14-én a műemléki pinces sor és a helyi pincészetek közös programjáról van szó. Ősszel a borvidék egyébként is megélénkül, hiszen sok helyen megtartják az újbor ünnepét. A két nap részletes programját a szervezők későbbre ígérik. Ha meg lesz, elmondjuk itt a Rádió 1 híreiben. Országos kiállításra jutottak a komlói fiatalok hímzései. Díjazásban részesült a komlói díszítőművészeti műhely két fiatal tagja, 16. vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat dél-dunántúli régiós fordulóján. A megmérettetést a napokban Decsen rendezték meg. Kugelmann Csenge és Schmidt Csenge munkáját díjazták. Tudományos ismeretterjesztő előadást tartott Kanész Viktor a Kanizsai Dorottya Múzeumban Mohácson. Legenda vagy valóság? Kanizsai Dorottya és a Mohácsi csata címmel. A program a Mohács 1526 tudományos ismeretterjesztő előadás sorozat részeként valósult meg. Arra keresték a választ, hogyan különíthetők el a történelmi tények a később kialakult legendáktól. A pécsi börtön falára firkált, először még csak kívülről. A rendőrségre szeptember közepén a kora esti órákban érkezett bejelentés arról, hogy valaki összefirkálta a pécsi börtön falát. Kiderült, az elkövető ellen korábban több eljárás is indult hasonló okokból. A nyomozók rongálás miatt hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. 40 év után búcsúzik a karmesteri pálcától Dechler András, a szigetvári Zrínyi Miklós fúvó zenekar alapító karnagya. A zenekar 86-ban alakult meg 17 fővel. Első alkalommal 87-ben a Zrínyi napokon lépett fel. Azóta generációk nőttek fel a zenekarral, amely nem csak Szigetvár, hanem az ország számos pontján is ismerté vált. Vékeny község önkormányzata idén is szociális tűzifával segíti a rászorulókat. A támogatásra vonatkozó kérelmeket október 30-áig lehet benyújtani. A szociális tűzifa iránti igényeket kizárólag az erre a célra rendszeresített kérelemnyomtatványon fogadják el. A szükséges formanyomtatványt a Szászvári Közös Önkormányzati Hivatalban lehet igényelni. Bejelentés alapján ellenőrizte a népegészségügyi osztálya a Mágocsi Szociális Gondozási Központ két konyháját. Miután felmerült, hogy nem a megfelelő mennyiségű ételt adják ki az ellátottaknak. A vizsgálat nem igazolta a kifogásokat, a hatóság minden rendben talált. Ennek ellenére többen azt híresztelték, hogy bezárhatják a konyhákat. Ezt száfolta most a polgármester. Ma délután emlékezést tartanak Radnóti Miklósra Mohácson. A Radnóti dombormű lesz a helyszín. A Szerbiából Mohácson át halálba hajszolt költő 1944. október 13-ától 24-ig az erőltetett menet egyik tagjaként volt a városban. Ma délután meggyújtják az emlékezés mécseseit és koszorúkat helyeznek el. Német hagyományok, horvát ízek. A napokban 6. alkalommal nyitották meg a Komló Festim október rendezvényt a Városi Sportközpontban. Komlóváros önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös programját horvátországi vendégek érkezése, valamint a határon átnyúló kulturális és gasztronómiai együttműködés is gazdagította. Hírénk végén az időjárásról. Baranya megyében ma változó felhőzet mellett többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Esőre nem kell készülni, így az esernyő helyett inkább egy melegebb kabátot érdemes magunkkal vinni. A hajnali 5-8 fokról délután 14-17 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Az északi a szél időnként megélénkül, ezért a napsütés ellenére is hűvösnek érezzük az időt. Szép napot kívánok! Sandy Hajnit hallotta a Best FM-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt kívánok, október 13-a van, nem péntek, kedd, sok boldogságot kívánok a névnapos Edéknek és Kálmánok.

0: 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. A The Sound Lovers Runaway című dala előtt még Ákos, de mindenek előtt James Morrison jön Nelly Furtadóval. Broken Strings, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között kiépített új terelés tegnap reggel nagyon nagy hétindító torlódást okozott, és ma is hasonlóra lehet készülni. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sáv. Aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, azaz átterelt belső sávról nem tudja megtenni, így maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő 13-18 fokkal, kis széllel. Igazi őszi idő, akár csak tegnap, és valami hasonlóra lehet majd holnap is készülni. Részletek a hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt a Gorillazzal. Mindjárt szól a Der.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Búcsúzik a Vazareli kiállítás. 70. évfordulóját ünnepli a komlói mentőállomás. Jönnek a Márton napok Palkonyán. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a komlói mentőállomás. Az október 16-ai 17-ei jubileumi rendezvény az újraélesztés világnapjához is kapcsolódik. Így a visszaemlékezések mellett gyakorlati bemutatók is várják a látogatókat. 1956 óta szolgálja a térség lakosságát a komlói mentőállomás, amely tehát két napon át ünnepel. Október 15-én záró rendezvénnyel búcsúzik a pécsi JPM Múzeum galériában a Színekben élt élet, Claire Vazareli életmű kiállítása című tárlat. A csütörtökön délután kezdődő ingyenesen látogatható finisszázson Gettó Katalin esztéta, a kiállítás kurátora Claire és Viktor Vazareli művészetének kölcsönhatásairól tart előadást. A Káptalan utcában található galériában a program a 12. Design Pécs esemény sorozat része lesz. Az előadás központjába két művész alkotói kapcsolatának kevésbé ismert összefüggései állnak majd. Különös tekintettel arra, miként hatott Claire Vazareli művészi látásmódja férje munkásságára. Márton napokat szerveznek Palkonyán november 7-én és 14-én a műemléki pince sor és a helyi pincészetek közös programjáról van szó. Ősszel a borvidék egyébként is megélénkül, hiszen sok helyen megtartják az újbor ünnepét. A két nap részletes programját a szervezők későbbre ígérik. Ha meg lesz, elmondjuk itt a rádió egy híreiben. Október 24-én tartják meg a Siklós XC Magyar Kupa 3.0-át a Siklósi Vár környékén. Látványos cross-kerékpárverseny várja tehát a sport és a szabadtéri események kedvelőit a Lotus Team szervezésében. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokon Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. A korlátozás várhatóan november 5-ig tart. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál és útszűkület mellett. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Baranya megyében ma változó felhőzet mellett többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Esőre nem kell készülni, így az esernyő helyett inkább egy melegebb kabátot érdemes magunkkal vinni. A hajnali 5-8 fokról délután 14-17 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Az északi a szél időnként megélénkül, ezért a napsütés ellenére is hűvösnek érezzük az időt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. It's there.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án kedden. Azt tapasztaljuk mi korán indulók, hogy egyre hűvösebbek a reggelek, most már nem elég a vékony Jacky, egyéb vastagabb. Simán jól jön, mínusz 1 és 8 fok közötti a reggel, 13-18 fok között lesz napközben, napos gomoly felhős idő, kis széllel, számottevő csapadék nélkül, és nagyjából hasonló időre készülhetünk majd a holnapi nap folyamán is. A folytatás pedig itt a Besten Alexandra Burke és Bad Boys című dala, amelyben még Florida is hallható.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is elröppent ez az óra rögtön 7, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például a Planet Funk-kal. És egy kis balatoni nyárral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pécsváradi leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandilis. Zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
3: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
4: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi Glamour magazinban és a Glamour napok applikációban. Árkád Glamour napok.
5: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
6: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök?
7: Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
8: Bemutatkozik a Zsolnai örökség Bécsben. Országos kiállításra jutottak a komlói fiatalok hímzései. Őszies időre készülhetünk. Több helyszínen is megemlékeznek. Pécsett az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 23-án. Koszorúzási ünnep a 48-as téren az 56-os emlékműnél lesz, majd megemlékeznek a hősökről a Zsolnai negyedben. Tudományos ismeretterjesztő előadást tartott Kanész Viktor a Kanizsai Dorottya Múzeumban Mohácson. Legenda vagy valóság? Kanizsai Dorottya és a Mohácsi csata címmel. A program a Mohács 1526 tudományos ismeretterjesztő előadás sorozat részeként valósult meg. Arra keresték a választ, hogyan különíthetők el a történelmi tények a később kialakult legendáktól. A napokban nyílt meg a Collegium Hungaricum Wien Ung Art Galériában a Zsolnai építészeti kerámia az Osztrák-Magyar Monarchiában. Csatlós Astrid kortárs reflexióval című kiállítás, amely a zsolnai örökség történetét és a gyárnak a monarchia építészetében betöltött szerepét mutatja be. A történeti anyagot Csatlós Astrid kortárs alkotásai egészítik ki, aki a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának egykori hallgatójaként szorosan kötődik Pécshez és a zsolnai környezethez. A tárlatot Méhes Márton, Kovács Orsolya, Barta Renáta, a zsolnai örökség kezelő és a Janus Pannonius Múzeum munkatársai állították össze. A kiállítás Bécsben január 15-ig látható. Országos kiállításra jutottak a komlói fiatalok hímzései. Díjazásban részesült a komlói díszítőművészeti műhely, két fiatal tagja a 16. Vándorlegény országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat dél-dunántúli régiós fordulóján. A megmérettetést a Napokban Decsen rendezték meg. Kugelmann Csenge és Mit Csenge munkáját díjazták.
2: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
8: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Baranya megyében ma változó felhőzet mellett többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Esőre nem kell készülni, így az esernyő helyett inkább egy melegebb kabátot érdemes magunkkal vinni. A hajnali 5-8 fokról délután 14-17 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Az északi a szél időnként megélénkül, ezért a napsütés ellenére is hűvösnek érezzük az időt.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, október 13. napján, nem péntek, kedd, Ede Kálmán napja van. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber elérhetőségünk a régi 0620 55 55 155. Nem sokára az olasz Black Machine jön, az órát viszont Krisztina Aguilera kezdi. In No Other Man, Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen új terelésre kell figyelni az érdi csomópont és az M0-ás csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leállósávot, a 15-ös és a 17-es kilométer között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. Jó utat, akinek van közlekedési infója, hívjon vagy írjon 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, jó most olyan helyen lenni, ahol még mindig kitart a nyár, és vannak helyek, ahol egész évben ez a helyzet, az egyik ilyen például Miami. Erről regél nekünk dalban Will Smith, nem sokára rögtön 7:30, jó reggelt, jó utat, jó munkát, mindjárt folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsen mutatják be a Mohácsi Requiemet. A pécsi börtön falaira firkált, elfogták. 40 év után búcsúzik a karmesteri pálcától. A pécsi börtön falára firkált, először még csak kívülről. A rendőrségre szeptember közepén a kora esti órákban érkezett bejelentés arról, hogy valaki összefirkálta a pécsi börtön falát. Kiderült, az elkövető ellen korábban több eljárás is indult hasonló okokból. A nyomozók rongálás miatt hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Országos régiségvásárt szerveznek Pécsen október 29-én. A helyszín a vásártér lesz. Régi használati tárgyak, antik holmik és gyűjtőknek való különlegességek is szerepelnek majd a kínálatban. Pécsen is látható lesz a Mohácsi Requiem. 500 évvel a Mohácsi csata után nem csak megemlékezni, hanem a tragédiából való felemelkedésről is szeretne szólni Tóth Péter. A zeneszerző mintegy 80 perces művét november 21-én mutatják be a Pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok és a Kántémusz vegyes kar közreműködésével. Az ősbemutatót Keselyák Gergely vezényli, aki szerint nagyszabású, a Verdi Requiem léptékét idéző alkotás született. Tóth Péter zeneszerző, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának oktatója, illetve a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi regionális műhelyének is tagja. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben debütált Árgyélus Királyfi című daljátéka is. 40 év után búcsúzik a karmesteri pálcától Dechler András, a szigetvári Zrínyi Miklós fúvós zenekar alapító karnagya. A zenekar 86-ban alakult meg 17 fővel. Első alkalommal 87-ben a Zrínyi napokon lépett fel. Azóta generációk nőttek fel a zenekarral, amely nem csak Szigetvár, hanem az ország számos pontján is ismerté vált.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Ma éjszaka 5-7 fokig hűl a levegő hőmérséklete Baranyában, így a késő esti sétákhoz már jól jöhet egy melegebb kabát. Holnap változó felhőzet mellett időnként kisüthet a nap, és csapadékra nem kell számítani. A hajnali hűvös után délután is csak 13-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél időnként holnap megélénkül. Réteges öltözködés az ajánlott.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 13-án Kálmán Ede napja van nekik, és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 1925-ben ezen a napon született gyermekkorom híradóinak majdnem állandó szereplője, Margaret Thatcher, becenevén a Vaslédi, angol konzervatív politikus, 1979 és 90 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke. ...1941-ben a mai napon született Paul Simon, Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros, dalszerző, az egykori Simon & Garfunkel duó tagja. ...1971. október 13 megszületett Sacha Baron Cohen, angol komikus színész, olyan karakterek megformálója, mint a Borat, a Bruno vagy a Lee G. A sor pedig a 80-as születésű Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, a 2000-es évek nagy R&B sztárja, Ashanti zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Peti írja, hogy durva baleset az M0-áson, az M1-es felől az M5-ös felhajtón. Le is zárták. Köszönjük szépen, jó utat, vigyázzon magára mindenki. Robbie Williams biztosan énekel a következő órában. És jön a Bagosi Brothers Company is. Hívható SMS Viber számunk, amelyet Peti is használt, 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra, hamarosan friss hírek, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Megnyílt a jelentkezés az adventi kézműves és mesevásárra. Már online is szűrik a fitoplazma gyanús tőkéket. Őszies időnk lesz. Egy polkonyai borász fejlesztésével már online is szűrik a fitoplazma gyanús tőkéket. A szőlő aranyszínű sárgasága akkora veszélyt jelenthet a hazai szőlőtermesztésre, mint egykor a filoxéria. De van egy új lehetőség, amely segíthet időben felismerni a veszélyt. Már egy fotó feltöltésével is visszajelzést lehet kapni arról, hogy a növény mutat-e fertőzésre utaló jelet. Megnyílt a jelentkezés az idei pécsi adventi kézműves és mesevásárra. Pécs ikonikus adventi rendezvénye idén november 27-e és december 23-a között várja majd a látogatókat a Széchenyi téren. A Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Meghirdette a vásár kézműves és vendéglátóipari kitelepülőinek pályázatát, amelyre október 16-án pénteken 12 óráig lehet jelentkezni. A 15. pécsi adventi kézműves és mesevásár célja, hogy idén is sokszínű, minőségi és egyedi kínálattal tegye különlegessé a karácsonyvárás időszakán Pécs belvárosában. Olyan kézműveseket, vendéglátókat várnak, akik igényes termékekkel, magas színvonalú szolgáltatással készülnek. Idén is Márton napozhatunk villányban, több programot is szerveznek. A sváb hagyományok jegyében november 14-én liba vacsorát tartanak az egyik pincészetben, ugyanekkor egy másikban mártonnapi mulatság is lesz az új borok felszentelésével. A mártonnapi lampionos felvonulás családoknak és azoknak is érdekes lehet, akik a borkóstolás helyett hagyományőrző eseményt keresnek. Találkoznak a sváb zenekarok. Az ország minden pontjáról október 18-án vasárnap Babarcon a Művelődési Házban. 4 lendületes sváb zenekar gondoskodik majd a hangulatról, hagyományos fúvózenével, vidám táncos dallamokkal.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Baranya megyében ma változó felhőzet mellett többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Esőre nem kell készülni, így az esernyő helyett inkább egy melegebb kabátot érdemes magunkkal vinni. A hajnali 5-8 fokról délután 14-17 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Az északi a szél időnként megélénkül, ezért a napsütés ellenére is hűvösnek érezzük az időt.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: A váratlan húzásairól híres Britney Spears most olyat húzott, aminek a rajongók is örülnek. Kiadott ugyanis egy korábban kiadatlan She'll Never Be Me című szerzeményt, amelyet még 2001-ben vett fel a Britney című albumra. A megjelenés pedig az album 25. évfordulójához igazodik. Jó reggelt, 4 perccel 8 után ő indítja az órát a Gimme Morral, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM, a

0: Jazz FM a legjobb zenék. Nézzük, mi újság az utakon.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt sajnos az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ösre lehajtó ágon. A kihajtót le is zárták, ezért aki az M1-es felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell mennie, és a 34-es kilométernél lévő gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva tud majd ráhajtani az M5-ösre. És hát a másik oldalon sem rózsás a helyzet, az M0-ás M1-es felé vezető oldalán a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-án lezárták a két sávra szűkült szakasz előtt, már 8 kilométeres a dugó. Jó utat, ha a közlekedési infó van, várom a 0620 55 55 155-re. Közben elindítottam Justin Timberlake slágerét, szól a Señorita a besten. Come on.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt! Október 13. napja van, jó hír a babonásoknak, nem péntekre, kedre esett. Kálmánok, edék, szülinaposok, sok boldogságot! Jövő hétvégén óraátállítás, október 25-én vasárnap hajnalban 3-ról 2-re tekerjük vissza az órákat. Ami jó hír, aznap éjszaka egy órával többet alhatunk, reggel korábban világosodik, viszont délután és este egy órával hamarabb sötétedik, így míg ma este 6-kor lesz naplemente. Aznap az óraátállítás első napján 16:40-kor. Hát hazudnék én. Would I Lie to You a címe a Charles and Eddie duo hírek utáni dalának. Rögtön 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Búcsúzik a Vazareli kiállítás. 70. évfordulóját ünnepli a Komlói mentőállomás. Jönnek a Márton napok Palkonyán. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a Komlói mentőállomás. Az október 16-ai 17-ei jubileumi rendezvény az újraélesztés világnapjához is kapcsolódik. Így a visszaemlékezések mellett gyakorlati bemutatók is várják a látogatókat. 1956 óta szolgálja a térség lakosságát a Komlói mentőállomás, amely tehát két napon át ünnepel. Október 15-én záró rendezvénnyel búcsúzik a pécsi JPM Múzeum galériában a Színekben élt élet, Claire Vazareli életmű kiállítása című tárlat. A csütörtökön délután kezdődő ingyenesen látogatható finisszázson Gettó Katalin esztéta, a kiállítás kurátora, Claire és Viktor Vazareli művészetének kölcsönhatásairól tart előadást. A Káptalan utcában található galériában a program a 12. Design Pécs eseménysorozat része lesz. Az előadás központjába két művész alkotói kapcsolatának kevésbé ismert összefüggései állnak majd, különös tekintettel arra, miként hatott Claire Vazareli művészi látásmódja férje munkásságára. Márton napokat szerveznek Palkonyán november 7-én és 14-én a műemléki pincessor és a helyi pincészetek közös programjáról van szó. Ősszel a borvidék egyébként is megélénkül, hiszen sok helyen megtartják az újbor ünnepét. A két nap részletes programját a szervezők későbbre ígérik, ha meg lesz, elmondjuk itt a Rádió 1 híreiben. Október 24-én tartják meg a Siklós XC Magyar Kupa 3.0-át a Siklósi Vár környékén. Látványos cross-kerékpárverseny várja tehát a sport és a szabadtéri események kedvelőit a Lotus Team szervezésében.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Ma éjszaka 5-7 fokig hűl a levegő hőmérséklete Baranyában, így a késő esti sétákhoz már jól jöhet egy melegebb kabát. Holnap változó felhőzet mellett időnként kisüthet a nap, és csapadékra nem kell számítani. A hajnali hűvös után délután is csak 13-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél időnként holnap megélénkül. Réteges öltözködés az ajánlott.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Don't have to leave.

Rádió FM, a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek, 16-17-18 fokokkal vasárnap. Akár a 20 fokot is megközelíthetjük majd. Napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Így megy tovább tehát ez a hét, és így megy tovább a ma reggel. Alice DJ, Better Off Alone, a Besten.

0: I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.
1: Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Ha három úriember német lenne, és mondjuk úgy hívnák őket, hogy Ulrich, Federik és Otto, akkor UFO lenne a nevük, de mivel britek, és Luke, Matt és Chrisről van szó, ezért jön majd az LMC és a Take Me to the Clouds Above. És hozom az Irie Mafiát is.
4: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen.
3: Hívható SMS Viber 0620-5555-155, ha van közlekedési hír, várom. Rögtön 9 óra a hírek után folytatjuk. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
5: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni. Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
6: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi Glamour magazinban és a Glamour napok applikációban. Árkád, glamour napok.
7: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Pécs, Árnyas út.
8: 60. Pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pécsváradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízivilágban és szaunavilágban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudás Központban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
9: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület Elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
10: Bemutatkozik a Zsolnai Örökség Bécsben. Országos kiállításra jutottak a komlói fiatalok hímzései. Őszies időre készülhetünk. Több helyszínen is megemlékeznek. Pécsett az 1956-os forradalom és szabadságharcról október 23-án. Koszorúzási ünnep a 48-as téren az 56-os emlékműnél lesz, majd megemlékeznek a hősökről a Zsolnai negyedben. tudományos ismeretterjesztő előadást tartott Kanész Viktor a Kanizsai Dorottya Múzeumban Mohácson. Legenda vagy valóság? Kanizsai Dorottya és a Mohácsi csata címmel. A program a Mohács 1526 tudományos ismeretterjesztő előadás sorozat részeként valósult meg. Arra keresték a választ, hogyan különíthetők el a történelmi tények a később kialakult legendáktól. A napokban nyílt meg a Collegium Hungaricum Wien Ung Art galériában a Zsolnai építészeti kerámia az Osztrák-Magyar Monarchiában, Csatlós Astrid kortárs reflexióval című kiállítás, amely a zsolnai örökség történetét és a gyárnak a monarchia építészetében betöltött szerepét mutatja be. A történeti anyagot Csatlós Astrid kortárs alkotásai egészítik ki, aki a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának egykori hallgatójaként szorosan kötődik Pécshez és a zsolnai környezethez. A tárlatot Méhes Márton, Kovács Orsolya, Barta Renáta, a zsolnai örökség kezelő és a Janus Pannonius Múzeum munkatársai állították össze. A kiállítás Bécsben január 15-ig látható. Országos kiállításra jutottak a komlói fiatalok hímzései. Díjazásban részesült a Komlói Díszítőművészeti Műhely, két fiatal tagja a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat dél-dunántúli régiós fordulóján. A megmérettetést a napokban Decsen rendezték meg. Kugelmann Csenge és Mit Csenge munkáját díjazták. Úthelyreállítási munkákat végez a Biokon Pécsett a Mártírok útja Szilágyi Dezső utca kereszteződésében. A munkavégzés során a belváros felé haladó sávot félszélességben lezárták. A korlátozás várhatóan november 5-ig tart. Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál és útszűkület mellett. Jó utat kívánok a Best FM-mel! Baranya megyében ma változó felhőzet mellett többnyire napos, száraz időre számíthatunk. Esőre nem kell készülni, így az esernyő helyett inkább egy melegebb kabátot érdemes magunkkal vinni. A hajnali 5-8 fokról délután 14-17 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Az északi a szél időnként megélénkül, ezért a napsütés ellenére is hűvösnek érezzük az időt.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most, azaz október 13-án kedden, Kálmánok, Edék, szülinaposok sok boldogságot az ünnepelteknek. 5 perccel múlt 9, Maxim Levente vagyok, az Outkast és a The Way You Move Indeed. Készül Robbie Williams, jön a Cosin, a Chris Cross, a Jumpal és a Desperado is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt korábban az M0-M5 csomópontban az M3-as felé, méghozzá az M5-ösre Szeged irányába tartó lehajtó ágon, amit le is zártak. Tulajdonképpen aki ott szeretne rákanyarodni az M5-ösre, tovább kell, hogy menjen a Gyál, Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ösre Szeged irányába. A másik oldalon viszont brutál 15 kilométeres torlódás vár arra, aki nem keres kerülő utat. A 17-es és a 14-es kilométer között, tehát az M1-es felé a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. Jó utat! Ezeket most magunk mögött hagyva, irány a felhők felé, az elemszível. Take me to the clouds, above the stars.

Best FM a legjobb zenék. Nyugodt őszi napok jönnek az időjárásban, legalább annyira nyugisak, mint az iménti Allianz Ethnic slágere Respect. Hideg reggelek, 17-18 fok körüli maximumok nappal, napos gomoly felhős idő, egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ez pedig közben Pink dala, Family Portrait, itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Uraim, azt hiszem, egyetérthetünk abban, az egyik kedvenc világnapunk van ma, a melltartómentes világnap. Na de viccet félretéve, azon kívül, hogy arra bíztatja a nőket, hogy egy napra szabaduljanak meg a borzasztó és kényelmetlen ruhadarabtól, amely néha megnehezíti az életüket, a hivatalosan No Bra Day nevű kezdeményezésnek nemes célja is van, méghozzá mellrák elleni küzdelemre is szeretné felhívni a figyelmet. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Néótól a Besten.

0: sem felel. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 3 percünk maradt 10 óráig, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, utána újból. Na és az ezredforduló legjobb slágereitől, ezek közül hadd ajánljam Sheryl Crow dalát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 15 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, a Hárosi Dunahíd előtt a 4-ből 2 sávot lezártak, az M5-ös csomópont előtt van a sor vége. Aki tud, kerüljön. Friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Get up.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Pécsen mutatják be a Mohácsi Requiemet. A pécsi börtön falaira firkált, elfogták. 40 év után búcsúzik a karmesteri pálcától. A pécsi börtön falára firkált, először még csak kívülről. A rendőrségre szeptember közepén a kora esti órákban érkezett bejelentés arról, hogy valaki összefirkálta a pécsi börtön falát. Kiderült, az elkövető ellen korábban több eljárás is indult hasonló okokból. A nyomozók rongálás miatt hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Országos régiségvásárt szerveznek Pécsen október 29-én. A helyszín a vásártér lesz. Régi használati tárgyak, antikholmik és gyűjtőknek való különlegességek is szerepelnek majd a kínálatban. Pécsen is látható lesz a Mohácsi Requiem. 500 évvel a Mohácsi csata után nem csak megemlékezni, hanem a tragédiából való felemelkedésről is szeretne szólni Tóth Péter. A zeneszerző mintegy 80 perces művét november 21-én mutatják be a Pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok és a Kántémusz vegyes kar közreműködésével. Az ősbemutatót Keselyák Gergely vezényli, aki szerint nagyszabású, a Verdi Requiem léptékét idéző alkotás született. Tóth Péter zeneszerző, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának oktatója, illetve a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi regionális műhelyének is tagja. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben debütált Árgyélus Királyfi című daljátéka is. 40 év után búcsúzik a karmesteri pálcától Deichler András, a szigetvári Zrínyi Miklós fúvó zenekar alapító karnagya. A zenekar 86-ban alakult meg 17 fővel. Első alkalommal 87-ben a Zrínyi napokon lépett fel. Azóta generációk nőttek fel a zenekarral, amely nem csak Szigetvár, hanem az ország számos pontján is ismerté vált.
0: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Ma éjszaka 5-7 fokig hűl a levegő hőmérséklete Baranyában, így a késő esti sétákhoz már jól jöhet egy melegebb kabát. Holnap változó felhőzet mellett időnként kisüthet a nap, és csapadékra nem kell számítani. A hajnali hűvös után délután is csak 13-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél időnként holnap megélénkül. Réteges öltözködés az ajánlott.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodálatos kedd délelőttöt kívánok mindenkinek. Szép őszi időnk van legalábbis itt a fővárosban. Hol milyen? Akár ezt is meg lehet írni. 0620 55 55 155. Ugyanide várom a közlekedési infókat, ha pedig Kálmán Ede vagy szülinapos ismerős van, őt is lehet köszönteni. Mark Ronson és Amy Winehouse duója, Valerie Kezd, Max Emlevent vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Na, mostan ide a következő. Hosszú hétvége lesz. 3 nap, amikor mindenki szabad, közben pedig még ráadásul óraátállítás is lesz. Everybody's free! Rozalla Schlager folytatja a kedd délelőttöt. Everybody.

0: Best FM a legjobb zenék. A nap mumusa még mindig az M0-ás déli szektora, a Hárosi Dunahíd és az M5-ös között. Az M1-es felé ez a szakasz konkrétan tele van, tehát 15 kilométeres a torlódás, ugyanis a Szigethalom Tököl és Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A másik oldalon, az M3-as felé, az M5-ös csomópontban a Szeged felé lehajtó ágon baleset történt, a lehajtót lezárták, így tovább kell menni egyel, a Gyál Pest-Szent Imre csomópontban visszafordulva érhető el, az M5-ös Szeged felé, tehát jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, mikor indulunk már?
3: Anya, mikor indulunk már?
4: Gyerekek, amint beindul az autónk.
5: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
6: A Rumbisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, kornhelyleves, az A-menü Stefánia vagdalt habos burgonya pürével, a B-menü mexikói zöldséges ragúval töltött cukkini csónak, a C-menü mézes csili csirkeszányak steak burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, kakúköves gombaleves, tőkehal zappelyes bundában, sült zöldségekkel. A Teleki Bisztró Pécset a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat zöldségragúleves citrommal és tárkonnyal. Az A menü rakottkán káposzta jó tejfölösen, a B menü sütőtökös nyokki fetával és körtével. És végül a vegán menü 3290 forintért, édesburgonyás répakrémleves narancssal, bolonyai penne vegán parmezánnal. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Country club either.

0: nekünk ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna

leszek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt kupidó, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutied, a legdurvább dekoltás. Hello, Tóri, olyan Ari vagy. Akarod kérni, hogy hívjalak meg fagyira? Neked nem számít, is BMW, mi mádod a mávot. Tenger helyett jó lesz majd aliga.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még egy órán keresztül én szállítom az ezredforduló legjobb dalait, déltől Majoros Rita. Remélem, hogy addig is és azután is marad mindenki. Maradunk végig, a dal címe, amely biztosan szól majd 11 után, és jön a hamarosan hazánkban koncertező James Blunt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni? Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Page Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Page Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Rumbisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, kórhelyleves, az A menü Stefánia vagdalt habos burgonya pürével, a B menü mexikói zöldséges ragúval töltött cukkini csónak, a C menü mézes csili csirkeszányak steak burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért, kakukköves gombaleves, tőkehal zappelyes bundában, sült zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécset a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat zöldségraguleves citrommal és tárkonnyal. Az A menü rakott kánkáposzta jó tejfölösen, a B menü sütőtökös nyokki fetával és körtével. És végül a vegán menü 3290 forintért, édesburgonyás répakrémleves narancssal, bolonyai penne vegán parmezánnal. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Matematikával, latinnal, héberrel folytatódik az őszi érettségi. Drónok süllyesztettek el egy hajót a bolgár partoknál. Hűvös reggelek, derült nappalok jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
2: Arról várható eső a következő napokban, híreink végén hallhatnak. A matematikai írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A megmérettetések tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz vizsgákkal kezdődtek. Délután latin és héber nyelvből írásbeliznek a diákok. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Dróntámadás ért két hajót Bulgária partjainál a Fekete-tengeren. Az első jelzés éjjel fél kettőkor érkezett egy bajba jutott hajóról, a máltai zászló alatt közlekedő Ukrajnához tartozó járművet három drón találta el. A 15 fős teljes legénységet itt sikerült kimenteni, közölte Rumen Radev, bolgár kormányfő. Ezután egy másik hajót is találat ért, ez elsüllyedt, egy tengerészt sikerült kimenteni, a többiek sorsáról nem érkezett hír. A miniszterelnök jelezte, nincs egyértelmű bizonyíték arra, ki a felelős, de segítséget kért a NATO-tól és az Európai Uniótól. Légfegyverből átalakított lőfegyverekre bukkantak Tolnában. A rendőrség a napokban összesen 15 ilyen fegyvert foglalt le 6 embernél. A két paksi, két hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki férfit őrizetbe vették. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A délelőtt utolsó órájában talál kedvére valót mindenki, így az édes szájúak is, jön majd a Chocolate Puma, és azok is, akik a fanyarabb, sósabb ízvilágot kedvelik. Salt and Pepper, az órát Timbaland és Kerry Hilson indítja. The Way I Are, 5 perc elmúlt 11. Jó munkát, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. A Salt and Pepper és az Embók 93-as közösével a What a Man-nel megy tovább a kedd délelőtt, mely mindkét banda egy-egy albumán helyet kapott, a Billboardon a harmadik helyig jutott, a dal klipjében pedig cameo szerepben feltűnik Tupac Shakur is.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt marad velünk ez a gigadugó egészen október 20-áig. Az M0-ásról van szó, ahol az M1-es felé vezető oldalon a Szigethalom Tököl és az Érd-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt tehát október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Bár egy kicsit hosszabb, de az M5-ösnél a városon át még kerülhet, aki szeretne. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Futtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fel a legjobb zenék. Akárcsak Marty McFly és Doki, mi is utaztunk az időben, méghozzá a svéd Robin Rez segítségével 1990-ben. Ez volt a Got to Get, és ugyanabban az évben jelent meg egyébként, ha már szóba kerültek ők, a Visszajövőben második része, amelyben Doki másodpercre pontosan megjósolja, hogy mindjárt eláll az eső. Na most, hát eső odakin nem, de itt az éterben bőrigázhatunk az esőben. Szerencsére viszont itt van Rihanna, akinek az esernyője alá beállhatunk. Jön az Umbrella Veszten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az éterben a French FM-rel, a stúdióban pedig Majoros Ritával. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jók a NAV tapasztalatai a kötelező nyugtaadatszolgáltatás kapcsán. Több vonalon is korlátozták a vonat közlekedést. Szép őszi időnk lehet ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra visszaküldte a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegző módosító javaslatot, valamint döntött a gyermekvédelmi törvénycsomagról is. Utóbbi erősíti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadatszolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok. Az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a NAV-hoz, jelezte Linzmeier Szilvia, az adóhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: Civilek haltak meg éjjel Harkivban az orosz légitámadásban. Egy négyszintes lakóházba csapódott rakéta, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig 3 holttestet emeltek ki, és legalább 10 sérült is van. A mentés folytatódik. A kelet-ukrajnai Dnyipróban is megrongálódott reggel több lakóépület, az ország nyugati részén pedig egy kórház 4 betege sérült meg egy csapásban. Eltörött egy vonat áramszedője Kőbányán, emiatt a keleti pályaudvar rákos szakaszon jelentős korlátozásokat vezettek be. A 60-i és az Újszászi vonalon hosszabb menetidőre, várakozásra, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás keddet mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jó étvágyat is kívánok az ebédelőknek, és ne felejtsék ma sem a desszertet, vagy akár desszertként hallgassák meg a Honey Beast-et, jön a kavarok, itt lesz majd Estelle is, Kanye West-tel is, az American Boy, most pedig a French Effort indítja az órát és a délutánt. Sexy!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát. Én itt leszek 6-ig, úgyhogy hozom a legjobbakat. Hogy vannak? Jól telik a nap? És a hét? Kedre általában már azért úgy megszokott jönni a munkakedvünk, legalábbis hallgató információk alapján. Hétfőn azért még egy kicsit a hétvégében vagyunk. Kedden már felvesszük a fonalat, úgyhogy remélem, ilyen lesz a délután. Én nagyon jól indítottam a napomat, mert hogy az az idei tervem, és ugye már évelején kezdtem, hogy telepakolom virágokkal és növényekkel a lakást, és hát nagyon-nagyon jól alakul, mert ma délelőtt egy barátnőm járt nálam, és nagyon sok új virágot hozott, és új növényt, és nagyon-nagyon cuki volt, és nagyon szép kaspók, meg minden, hát fel tudja dobni az ilyesmi szerintem nekünk nőknek a kedvünket, meg úgy egyébként is azoknak, akik szeretik a növényeket, úgyhogy puszi Móni, nagyon köszönöm a virágokat, és természetesen a jó kedvemet meghoztam ide a délutára is, úgyhogy isteni zenékkel érkezem, mint az OMC és a How Bizarre, vagy Britney Spears és a Toxic, de most egy kicsit lazulunk még a Red Hot Chili Peppers-el. Hamarosan közlekedés információkat is hozok, meg mindenféle érdekességet, de előtte Under the Bridge, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: a régi nyár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
2: Brother Bellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is ott vagyok önökkel az utakon, bármerre is járnak az országban, és hozom a legfrissebb információkat. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit, hívjanak fel, vagy írjanak. 0620 55 55 155 a számunk. Az M0-as autóúton az M1-es autópálya felé a 17-es Sziget Halom Tököl és a 14-es Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és egészen október 20-áig ez így is lesz. A két sávosra szűkült szakasz előtt jelent a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es Gyál Pest Szent Imre csomóponttól arra szolgatásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155 még egyszer az SMS és a Viber számunk, de hívni is itt lehet. Köszönöm az infókat előre is. Nagyon jó utat, és ma is balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tovább folytatódik ez az igazán hangulatos kedd délután, és Lacitól kaptam egy olyan üzenetet, hogy hát bizony ő is azon tábort erősíti, akiknek kedre jön meg a kedvük a munkához, mert hogy hétfőn még úgy lazolgatás, meg picit még hétfői hangulat, de kedden azért már mindenki összeszedi magát, úgyhogy ő az irodában dolgozó haverjainak, barátainak szeretne egy igazán munkába pörgető dalt kérni. Hát hozom nektek majd Bob Marley dalát a következő órában, mert hogy mindjárt egy óra jönnek a hírek, aztán itt lesz a Sun is Shining, és zenél majd a Vénusz is, jön a világ közepén. Jó munkát!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosítását. Két lövöldözés is volt éjjel Brüsszelben. Nagyrészt derült idő várható a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, és a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az elsősegélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó munkabizottságának elnöke.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az elsősegélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű, sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot rosszabbodás, sok változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk, a járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Öreg autócsodák várják a látogatókat hétvégén Budapesten. A Magyar Vasút Történeti Parkban mintegy 500 jármű látható majd a 22. Oldtimer Show nemzetközi veterán jármű kiállításon. A legrégebbi egy 130 éves autó lesz, amelyet be is indítanak majd. Szép őszi napok jöhetnek, hűvös éjjelekkel és reggelekkel, néhol akár fagyhat is. Ma nagyrészt napos idő várható, gomoly felhőből az ország középső részén lehet a legtöbb az égen, esni viszont ott sem fog. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lehet az ég, ott esetleg gyenge eső jöhet. A csúcsértékek 13 és 18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra is elmúlt, lassan 5 perccel. Szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát tartsanak velem ebben az órában is, mert ahogy ígértem, már az előző órában is csak a legjobbakat hozom. A 90-es, 2000-es évek nagy kedvenceit, mint DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince, és a Boom Shake Durum. De jó, majd Karamell is, most pedig az NSYNC-kel indulunk. It's gonna be me.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince Boom Shake the Room dala után. Két fantasztikus hangú énekes jön, de előtte a nap kérdése. Kinek mi a leghaszontalanabb tehetsége? Ma délután erre vagyok kíváncsi, gondolok itt ilyesmire, hogy van, aki már a film második percében tudja, hogy ki lesz a gyilkos. Ez nem biztos, hogy a leghasznosabb tehetség, bár lehet, hogy mondjuk nyomozónak elmehetne, vagy mondjuk a túlagyalás, túlgondolás sem feltétlenül a leghasznosabb tehetség, már ha egyáltalán tehetségről beszélünk, szóval ilyesmi vicces, de annál esetleg picit haszontalanabb tehetségekre vagyok ma délután kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyok a Facebookon is, az Instagramon is, ott is várom a válaszokat. Na, cserébe pedig akkor két isteni hangú énekest ígértem, úgyhogy érkezik Craig David és Sting, akik között sok-sok generáció különbség van, mert hogy több mint 30 év a kettőjük közötti korkülönbség, mégis szerintem fantasztikusan illenek egymáshoz ebben a Rise and Fall dalban. Sting az igazi nagyöreg, persze idézőjelesen, picit ércesebb hangjával, és jön Craig David a maga látságával és ilyen R&B és hip-hop stílusával. Én imádom ezt a dalt, Rise and Fall, itt a Best FM-en.

Best FM. A legjobb zenék. Dogchild. Big Rocker.

0: Best FM a legjobb zenék. Peti írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Petőfi híd budai híd főjénél, úgyhogy ott kell egy, hát egy kicsit nagyobb dugóra számítani, ő így fogalmazott. Baleset történt az M0 M5 csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányra lehajtóágon. A kihajtóágat le is zárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométernél lévő Gyál-Pest-Szent Imre csomópontig, majd ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya irányába a 17-es Szigethalom-Tököl és a 14-es Érde-Budafok csomópontok között a két külső sávot hídfelújítás miatt lezárták, és október 20-áig ez így is lesz. A kétsávosra szűkült szakasz előtt jelentős a torlódás. Az M5-ös autópálya felől érkezők az M5-ös csomóponttól még arra szalásra készüljenek. Az M51-es és az 5-ös főúti csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 továbbra is ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon köszönöm, ha küldenek útinfót, vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Érkezett egy fővárosi információ Tamástól, hogy a Krisztina körúton baleset történt a Hajnóci József utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve Salgó-Tarján belterületén a 21-es főúton az 58-as kilométernél a város északi felében a felüljárónál lévő szakaszon egy kamion szalagkorlátnak ütközött félpályás lezárás mellett lehet haladni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat a

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Basti Pompei dalát és az Olivier from Earth dalát, Royal, ez volt az utolsó dal, és én imádok énekelgetni itt a stúdióban, bevallom őszintén, de mindig ellenőriznem kell, hogy a piros gomb be van-e nyomva, és hallja ez bárki rajtam kívül, de hál' Istennek azért viszonylag hangszigetelve vagyok, szóval a kollégáimat nem bántom a hangommal, és ezek szerint a hallgatókat sem, mert hogy hát az ének hangom mondjuk úgy, hogy hagy némi kívánivalót maga után. Viszont a legjobb zenék, amiket a következő órában hozok, azok egyáltalán nem, mert hogy itt lesz például a Bahamen és a Who Let the Dogs Out. Mindjárt 2 óra, a hírek után pedig Szupersztereó is jön, és a Bent a neved.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
4: Ki mondta, hogy az indián nyárban nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Bécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Bécs Café. Bécs, Széchenyi tér 1.
5: Bécs már a dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fee, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili. Zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
6: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Hey, Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Másodszor is lebukott egy hamisított ruhákat áruló török férfi. Rekordtávot tett meg egy marsjáró. Napos felhős szép őszi időnk lehet holnap is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
2: Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak. Emiatt akár 10 év börtön. Törre is ítélhetik. Rekord távolságot tett meg egy marsjáró. Az eszköz 5 éve érkezett az égitestre, hogy az életnyomait keresse. Azóta a tervezett 20 kilométer helyett már több mint 45 kilométernyit bolyongott itt, ezzel megelőzött minden más járművet, amely a Földön kívül bármely planéta felszínén haladt. Az autónagyságú, hatkerekű marsjáró a szakértők szerint műszakilag kitűnő állapotban van, és akár a 2030-as években is folytathatja küldetését. A német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból válogat a Szemrevaló Filmfesztivál. A szemlét csütörtökön az Űr a szívemben című film nyitja Budapesten. Szegeden, Debrecenben és Pécsett is lesznek vetítések. A svájci, osztrák és német filmeket eredeti nyelven magyar felirattal láthatja majd a közönség. Döntően napos időre készülhetünk ma, néhol gomoly felhőkkel, de eső nélkül. 13-18 fok lehet a legmelegebb órákban. Késő estére 4-9 fokig hűl le a levegő. Holnap is több órás napsütésre van kilátás a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon esetleg gyenge eső jöhet. Ismét 13-18 fok lehet napközben. Csütörtökön változóan felhős időnk lesz, több-kevesebb napsütéssel északkeleten, esetleg kis csapadékkal, délután 15-20 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Felejthetetlen slágerekben soha nem elég. Én Majoros Rita vagyok, és hozom az én kedvenc felejthetetlen slágereimet is, így 2 óra után 5 perccel. Ilyen például a TLC és a No Scrubs, vagy éppen a Bahaman és a Who Let the Dogs Out. Itt lesz majd Ultranet és a Freeval, most pedig Kelly Clarkson indítja az órát. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi a leghaszontalanabb tehetségünk. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek, mert hogy úgy tűnik, megihlettem a hallgatóságot. Azt írja Zsófi. Fejben tökéletesen megtervezem a napomat, aztán délután 4-kor még mindig pizsamában vagyok, ez mondjuk az elmúlt vasárnapom. Ebben nagyon tehetséges vagyok. Laci azt írja, meg tudom mondani, hogy mikor fog megégni a pirítós, de megakadályozni nem tudom, és nem is szoktam. Imádom ezeket a tehetségeket. Azt írja Gábor, bármilyen helyzetben képes vagyok úgy beutni a kislábujjam, hogy az egész család azt higgye, éppen szülök. Köszönöm az üzeneteket. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Illetve Péternek van szerintem egy egészen hasznos, haszontalan tehetsége. Méghozzá ő világbajnok abban, hogy a takaró alól csak az egyik lába lógjon ki, és az ne fázzon, de ne is legyen nagyon melege a másik lába miatt. Szerintem ez tényleg egy hasznos dolog. Én legalábbis ezt gondolom. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló tevékenységek, tehetségek, és ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, Ultra Naté dalát pedig már pörgetem is, itt a Free a Best FM-en.

0: Best FM van, legjobb zenék. Jó utat kívánok az utalévőknek, megjöttem a legfrissebb útinfokkal, mert hogy Budapesten baleset történt a Krisztina körúton, a Hajnoszcsi József utca előtt, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani, illetve a Könyves Kálmán körút Üllői út kereszteződésében is, a Népligetnél is baleset történt, úgyhogy ott is fennakadás van. Illetve az M0-ás autóúton, az M1-es autópálya irányába a Nagy Duna hidat is érintően, a 17-es Szigethalom Tököl és a 14-es Érd-Budafok csomópont között a két külső sávot hídfelújítás miatt egészen október 20-áig lezárták. A két sávosra szűkült szakasz előtt hát elég nagy a torlódás, ezt írták többen is a hallgatóink közül. Az M5-ös autópálya felől érkezők az 5-ös csomóponttól araszolásra készüljenek. Az M51-es csomópontoknál is lassabb haladásra, torlódásra kell készülni. Egy autó és egy motoros ütközött össze a 10-es főutat Solymárral összekötő úton, a vasútállomásnál lévő körforgalomnál lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, 0620-55-55-155 a számunk. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Insta.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi glamour magazinban és a glamour napok applikációban. Árkád glamour napok.
2: 60. Pécsváradi leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4 Street, Daniel Fee, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Sexpot október 17-én délután 5 órától a Sexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közeledtével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Megnyílt a jelentkezés az adventi kézműves és mesevásárra. Már online is szűrik a fitoplazma gyanús tőkéket. Őszies időnk lesz. Egy polkonyai borász fejlesztésével már online is szűrik a fitoplazma gyanús tőkéket. A szőlő aranyszínű sárgasága akkora veszélyt jelenthet a hazai szőlőtermesztésre, mint egykor a filoxéria. De van egy új lehetőség, amely segíthet időben felismerni a veszélyt. Már egy fotó feltöltésével is visszajelzést lehet kapni arról, hogy a növény mutat-e fertőzésre utaló jelet. Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli a komlói mentőállomás. Az október 16-ai 17-ei jubileumi rendezvény az újraélesztés világnapjához is kapcsolódik. Így a visszaemlékezések mellett gyakorlati bemutatók is várják a látogatókat. 1956 óta szolgálja a térség lakosságát a komlói mentőállomás, amely tehát 2 napon át ünnepel. Megnyílt a jelentkezés az idei pécsi adventi kézműves és mesevásárra. Pécs ikonikus adventi rendezvénye idén november 27-e és december 23-a között várja majd a látogatókat a Széchenyi téren. A Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Meghirdette a vásár kézműves és vendéglátóipari kitelepülőinek pályázatát, amelyre október 16-án pénteken 12 óráig lehet jelentkezni. A 15. pécsi adventi kézműves és mesevásár célja, hogy idén is sokszínű, minőségi és egyedi kínálattal tegye különlegessé a karácsonyvárás időszakán Pécs belvárosában. Olyan kézműveseket, vendéglátókat várnak, akik igényes termékekkel, magas színvonalú szolgáltatással készülnek. Idén is Márton napozhatunk villanyban, több programot is szerveznek. A sváb hagyományok jegyében november 14-én liba vacsorát tartanak az egyik pincészetben, ugyanekkor egy másikban Márton napi mulatság is lesz az új borok felszentelésével. A Márton napi lampionos felvonulás családoknak és azoknak is érdekes lehet, akik a borkóstolás helyett hagyományőrző eseményt keresnek. Október 15-én záró rendezvénnyel búcsúzik a pécsi JPM Múzeum galériában a Színekben élt élet, Claire Vazereli életmű kiállítása című tárlat. A csütörtökön délután kezdődő ingyenesen látogatható finisszázson Gettó Katalin esztéta, a kiállítás kurátora, Claire és Viktor Vazereli művészetének kölcsönhatásairól tart előadást. A Káptalan utcában található galériában a program a 12. Design Pécs eseménysorozat része lesz. Az előadás központjába két művész alkotói kapcsolatának kevésbé ismert összefüggései állnak majd, különös tekintettel arra, miként hatott Claire Vazereli művészi látásmódja férje munkásságára.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Csomópontot építenek az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkület érvényes. A 66-os főúton Pécs belterületén, Mánfa irányába, a 2-es kilométernél egy víznyelő karbantartása miatt van útszűkület. Ma éjszaka 5-7 fokig hűl a levegő hőmérséklete Baranyában, így a késő esti sétákhoz már jól jöhet egy melegebb kabát. Holnap változó felhőzet mellett időnként kisüthet a nap, és csapadékra nem kell számítani. A hajnali hűvös után délután is csak 13-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél időnként holnap megélénkül. Réteges öltözködés az ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Innen folytatjuk 4-kor neked, addig is jó munkát. További kellemes délutánt a mikrofonnál este 6-ig. Horváth László, nem is szaporítom a szót, indítom a zenei maratont. Rövidesen jön majd Sophie B. Hawkins a 90-es évekből. Előtte itt van Rizzle Kicks.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Nem pihentek a NAV ellenőrei, ugyanis több a Baranyai Barbershopot is felkerestek, volt, ahol nem kaptak nyugtát, más pedig adószám nélkül működött, sok-sok minden más is történt még. Ezzel kapcsolatban bővebben a Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Hamarosan jönnek az időjárási információk, addig is velünk lesznek a legjobbak, többek között Szebb és Szabim, Robbie Williams, ez pedig már a Lighthouse Family 90-es klasszikusa, szól a High a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM.
1: A folytatásban jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, jelenleg Pécsett 17-18 fokat méretünk, és a következő napokra is ajánlott a réteges öltözködés, ugyanis holnap reggel például összességében 2-3 fok lesz, napközben viszont 17-18 fokra számítottunk és sok-sok napsütésre. Aztán csütörtökön 19, pénteken 16, szombaton és vasárnap egyöntetően 19, akár 20 fok is előfordulhat, csapadékra nem kell számítanunk, viszont felhős lesz majd az ég. Az időjárás hírei után folytatódik a zenei maraton, többek között a Savage Garden 90-es klasszikusával I Want You, előtte itt az Outkast és a Hey Ya! Yeah!

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak. Attila írt nekem, hogy felbukkant a Trafipax a 6-oson a Csokoládé puszta magasságában. Köszönöm szépen, a jelzéseket folyamatosan várom SMS-ben és Viberen keresztül. A számom ezzel kapcsolatban 30-as 889 Szent Egy Hetes. Rövidesen jönnek majd a friss hírek, addig is folytatódik a zenei maraton itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Szendi Hajni megérkezett, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 4-kor, aztán folytatódik a zenei maraton. A következő órában egészen biztosan hallható lesz Whitney Houston, csak úgy, mint a Counting Crows.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. autofelvásárláspécs.hu. Pécsvár a Dileányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Góbé és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
2: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
1: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Góbé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pécsváradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és szauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hessi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Sex Transport október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Márton napoznak Palkonyán. Országos kiállításra jutottak a komlói fiatalok hímzései. Megismerhettük Kanizsai Dorottya történetét. A napokban nyílt meg a Collegium Hungaricum Wien Ung Art galériában a zsolnai építészeti kerámia az Osztrák-Magyar Monarchiában. Csatlós Astrid kortárs reflexióval című kiállítás, amely a zsolnai örökség történetét és a gyárnak a monarchia építészetében betöltött szerepét mutatja be. A történeti anyagot Csatlós Astrid kortárs alkotásai egészítik ki, aki a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának egykori hallgatójaként szorosan kötődik Pécshez és a zsolnai környezethez. A tárlatot Méhes Márton, Kovács Orsolya, Barta Renáta, a zsolnai örökség kezelő és a Janus Pannonius Múzeum munkatársai állították össze. A kiállítás Bécsben január 15-ig látható. Pécsen is látható lesz a Mohácsi Requiem. 500 évvel a Mohácsi csata után nem csak megemlékezni, hanem a tragédiából való felemelkedésről is szeretne szólni Tóth Péter. A zeneszerző mintegy 80 perces művét november 21-én mutatják be a Pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok és a Kántémusz Vegyes Kar közreműködésével. Az ősbemutatót Keselyák Gergely vezényli, aki szerint nagyszabású, a Verdi Requiem léptékét idéző alkotás született. Tóth Péter zeneszerző, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának oktatója, illetve a Magyar Művészeti Akadémia Pécsi regionális műhelyének is tagja. A Pécsi Nemzeti Színházban októberben debütált Árgyélus Királyfi című daljátéka is. Tudományos ismeretterjesztő előadást tartott Kanész Viktor a Kanizsai Dorottya Múzeumban Mohácson. Legenda vagy valóság? Kanizsai Dorottya és a Mohácsi csata címmel. A program a Mohács 1526 tudományos ismeretterjesztő előadás sorozat részeként valósult meg. Arra keresték a választ, hogyan különíthetők el a történelmi tények a később kialakult legendáktól. Márton napokat szerveznek Palkonyán november 7-én és 14-én a műemléki pincesor és a helyi pincészetek közös programjáról van szó. Ősszel a borvidék egyébként is megélénkül, hiszen sok helyen megtartják az újbor ünnepét. A két nap részletes programját a szervezők későbbre ígérik. Ha meg lesz, elmondjuk itt a Rádió 1 híreiben. Országos kiállításra jutottak a komlói fiatalok hímzései. Díjazásban részesült a Komlói Díszítő Művészeti Műhely, két fiatal tagja a 16. Vándorlegény Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat dél-dunántúli régiós fordulóján. A megmérettetést a napokban Decsen rendezték meg. Kugelmann Csenge és Mit Csenge munkáját díjazták.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
4: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Iván Dávda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Ma éjszaka 5-7 fokig hűl a levegő hőmérséklete Baranyában, így a késő esti sétákhoz már jól jöhet egy melegebb kabát. Holnap változó felhőzet mellett időnként kisüthet a nap, és csapadékra nem kell számítani. A hajnali hűvös után délután is csak 13-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél időnként holnap megélénkül. Réteges öltözködés az ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt kívánok. Hamarosan jönnek az adópercek Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Jön majd többek között Lotfi Begim, előtte itt van a Counting Crows slágere.
0: 101.7 Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék, ez a 101 hét Best FM.
2: Jönnek az adópercek, vendégem Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Milyen esetekben kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni?
3: Megszűnik a jogosultság az egészségügyi szolgáltatásra, ha például a magánszemélynek megszűnik a munkaviszonya, vagy a nappali tagozatos tanuló hallgató elvégzi az iskolát, és már a diákigazolványa sem érvényes, október 31-ével lejár, és nem tud elhelyezkedni, vagy a magánszemély nem részesül valamilyen ellátásban, illetve szociálisan sem rászorult.
2: A jogosultság megszűnése után meddig vehet igénybe ellátást a volt diák?
3: Bizonyos esetekben a jogosultság megszűnése után is igénybe vehető még egészségügyi szolgáltatás. A tanulói-hallgatói jogviszony megszűnése után további 45 napig biztosított marad a volt diák. Október 31-től számítva a 45 nap december 15-én jár le. Így december 16-ától kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, addig, amíg például munkaviszonyban kezd dolgozni, illetve addig a napig, amíg a magánszemély valamely jogosultsági feltétel bekövetkezésével újra jogosultá válik egészségügyi szolgáltatásra.
2: Milyen teendője van a végzett diáknak, hogyha egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie?
3: A NAV automatikusan írja elő az egészségügyi szolgáltatási járulékot a neakadott szolgáltatása alapján. Ha a NAV a járulékfizetést bármely jogból nem írta elő, például ha fizetésre kötelezett magánszemély külföldről tért haza, vagy ha a korábbi foglalkoztatója nem jelentette be a biztosítási jogviszony végét, akkor a magánszemély legegyszerűbben az UNYA rendszerben a T10-11 újjelű adatlapon tudja bejelenteni a kötelezettségét egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére. Az adatlapot személyesen és postán keresztül is be lehet nyújtani a NAV-hoz.
2: És végül, hogyan kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot?
3: Az egészségügyi szolgáltatási járulékot havonta a tárcsónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni. A járulék mértéke havonta 12.300 forint, tört hónapban napi összege 410 forint. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot csekken, átutalással, elektronikus utalással vagy pedig bankkártyával az ügyfélszolgálatokon lehet rendezni. Átutaláskor a közleményrovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, folytatódik a zenei maraton, méghozzá Dári Ugyival, ráemlékezünk a következő percekben, itt a Carnaval de Paris.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Október 16 és 18 között jön ismételten a Pécsfaradi Leányvásár, nézzük már is a programokat. Pénteken este 7 órakor fellép a 4S Street, őket követi majd 8:30-tól a Góbi, 9:30-tól pedig Dániel Fi. A napot 22 óra 30-tól utcamál fogja zárni a Platin zenekarral. Szombaton este 7 órakor színpadon a Neoton, aztán 20 óra 30-tól a Trio Mandili, 21:30-kor kezd a Bagoshi Brothers Company, és szintén lesz egy jó kis utcabál méghozzá DJ-vel a Folklore színpadon este 10 órától. És ha már ott lesz a 4S Street, akkor mi is velük folytatjuk hamarosan, szól tőlük a 10 éven át, előtte majd Jada énekel Eberhold címmel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ön is bekötött szemmel jár. Érzi, hogy valami nincs rendben, mégsem mer lépni? Ideje szembenézni az urológiai tünetekkel. Az Uroclin most 100 ingyenes, 30 perces online urológiai konzultációt biztosít. Beszéljen szakorvossal otthon a biztonságából. Foglaljon most időpontot az uroclin.hu oldalon.
3: Ki mondta, hogy az indián nyárba nem fér bele egy kis fűszeres sütőtök? Az I Love Pécs Caféba már megérkeztek az őszi újdonságok, a Pumpkin Spice Latte, a sós vaníliás matcha és a rummal is kérhető melengető almapuncs. Az ősz még csak most kezdődik, de az ízei már itt vannak. Gyere, kóstold meg őszi különlegességeinket a napsütéses teraszunkon. I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

sem tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. Tíz

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Október 13-a kedd van, névnaposok az Edék és a Kálmánok. Vannak születésnaposok is, egészen pontosan ketten is ünnepelnek. 48 éves Szántó Szandra színésznő, aki játszott a Drágörökösökben, és szerepelt a Gálvölgyi Showban is. És 36 éves Dér Zsolt színész, akit legutóbb a Birodalomban láthattunk. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor. Addig is zenél Jennifer Lopez egykori férje Mark Anthony, szól az I Need To Know a Best FM-en. They say

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A zenei maraton egy párossal folytatódik, velünk lesz Gwen Stefani Eve-vel közösen és a Rich Girl. Előtte érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor, Szendi Hajnitól a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Megnyílt a jelentkezés az adventi kézműves és mesevásárra. Már online is szűrik a fitoplazma gyanús tőkéket. Őszies időnk lesz. Egy pakonyai borász fejlesztésével már online is szűrik a fitoplazma gyanús tőkéket. A szőlő aranyszínű sárgasága akkora veszélyt jelenthet a hazai szőlőtermesztésre, mint egykor a filoxéria. De van egy új lehetőség, amely segíthet időben felismerni a veszélyt. Már egy fotó feltöltésével is visszajelzést lehet kapni arról, hogy a növény mutat-e fertőzésre utaló jelet. A pécsi börtön falára firkált, először még csak kívülről. A rendőrségre szeptember közepén a kora esti órákban érkezett bejelentés arról, hogy valaki összefirkálta a pécsi börtön falát. Kiderült, az elkövető ellen korábban több eljárás is indult hasonló okokból. A nyomozók rongálás miatt hallgatták ki a férfit, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megnyílt a jelentkezés az idei pécsi adventi kézműves és mesevásárra. Pécs ikonikus adventi rendezvénye idén november 27-e és december 23-a között várja majd a látogatókat a Széchenyi téren. A Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Meghirdette a vásár kézműves és vendéglátóipari kitelepülőinek pályázatát, amelyre október 16-án pénteken 12 óráig lehet jelentkezni. A 15. pécsi adventi kézműves és mesevásár célja, hogy idén is sokszínű, minőségi és egyedi kínálattal tegye különlegessé a karácsonyvárás időszakán Pécs belvárosában. Olyan kézműveseket, vendéglátókat várnak, akik igényes termékekkel, magas színvonalú szolgáltatással készülnek. 40 év után búcsúzik a karmesteri pálcától Dechler András, a szigetvári Zrínyi Miklós fúvó zenekar alapító karnagya. A zenekar 86-ban alakult meg 17 fővel. Első alkalommal 87-ben a Zrínyi napokon lépett fel. Azóta generációk nőttek fel a zenekarral, amely nem csak Szigetvár, hanem az ország számos pontján is ismerté vált. Október 15-én záró rendezvénnyel búcsúzik a pécsi JPM Múzeum galériában a Színekben élt élet, Claire Vazereli életmű kiállítása című tárlat. A csütörtökön délután kezdődő ingyenesen látogatható finisszázson Gettó Katalin esztéta, a kiállítás kurátora, Claire és Viktor Vazereli művészetének kölcsönhatásairól tart előadást. A Káptalan utcában található galériában a program a 12. Design Pécs eseménysorozat része lesz. Az előadás központjába a két művész alkotói kapcsolatának kevésbé ismert összefüggései állnak majd. Különös tekintettel arra, miként hatott Claire Vazereli művészi látásmódja férje munkásságára.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Az M6-os autópályán hídkarbantartás miatt lezárták az Iván Dárda felé vezető oldalt a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es, 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol irányonként egy sáv járható. Ma éjszaka 5-7 fokig hűl a levegő hőmérséklete Baranyában, így a késő esti sétákhoz már jól jöhet egy melegebb kabát. Holnap változó felhőzet mellett időnként kisüthet a nap, és csapadékra nem kell számítani. A hajnali hűvös után délután is csak 13-15 fok körül alakul a hőmérséklet. A szél időnként holnap megélénkül. Réteges öltözködés az ajánlott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Innen folytatjuk közösen holnap, majd 3-kor a Besten. További kellemes délutánt jön már is több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Ahogy ezt ígértem, kezdünk a párossal, itt van Gwen Stefani Eve-vel.
0: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Hogyha holnap reggel munkába indul, akkor érdemes elővenni a téli kabátot, ugyanis összességében csak 3-4 fokot méretünk. Ajánlott a réteges öltözködés, mert hogy napközben a napsütés mellett 17-18 fokra számíthatunk, csak úgy, mint csütörtökön. Pénteken 16, szombaton és vasárnap a felhőség mellett 17-18 fok lesz napközben, míg éjszaka jellemzően 5-8 fokot méretünk. Az időjárási idej után folytatódik a zenei maraton, többek között a dánokkal jön a Safrido és a Baja Baja, itt lesz a Bombon és a Hétvégi Királylány, előtte szól a Faith No More klasszikusa, ez már az Easy, a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Polics Józseffel, Komló polgármesterével. Témánk a Burza Hungarika ösztöndíj.
1: Komló városa minden évben csatlakozik az állami ösztöndíj pályázathoz. Itt jelen esetben az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, és a testület már elfogadta, és valójában most megjelent az önkormányzati pályázati hirdetmény, amelynek benyújtási határideje november 5-e, de éppen ezért ezt a lehetőséget is kihasználom, hogy felhívjam a figyelmet. Megtalálható a pályázati hirdetmény a város honlapján, olvashatják a hirdető újságban. A lényeg az, a mind a két típusú pályázatnál az, hogy az önkormányzat területi rakhelyen rendelkezik hátrányos szociális helyzetű tanulók nyújthatják be ezeket a kérelmeket. Az ott leírt feltételek figyelembevételével a 27-28-as tanévtől kezdődően, akik nappali munkarendben tanulnak. Várjuk a pályázatot annak érdekében, hogy segítsük a gyerekeket és szüleiket, hogy még zavartalanabbul készüljenek, még zavartalanabbul tanulhassanak a felsőoktatási intézményekben.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, jön majd Völgyesi Gabi, valamint a kis csapata, a Unique.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kellene pár divatos új ruha? Újra itt az őszi vásárlási láz. Ismét glamour napok az Árkád Pécs bevásárlóközpontban. Október 15-e és 18-a között. Várnak a legújabb trendek és a szuper kedvezmények téged is. A kuponokat keresd az októberi glamour magazinban és a glamour napok applikációban. Árkád. Glamour napok.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Pécsváradi Leányvásár. Idén 60. alkalommal elevenedik meg a hagyomány, és október 16-ától 3 napra ismét táncra perdíti Pécsváradot és környékét. Napközben hagyományőrző programelemek váltják egymást, és hömpölyög a vásári forgatag. Esténként a napokat koncertek és utcabál zárja. Pénteken a Daniel Fi, a 4S Street, a Go B és a Platin zenekar. Szombaton a Bagosi Brothers Company, a Neoton, valamint a világot meghódító 3 grúzlány, a Trio Mandili zenél. Jegyek kaphatóak a madeinpage.hu jegyáruházában és a helyszínen. Pécsváradi Leányvásár, ahol a múlt és a jelen összeér.
4: Csak a nap felé nézek igazán, nem futok utánad némát.
5: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Go B és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvasar.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Szexszázpot október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Filharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holci Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondérja Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
7: Zajlik az őszi érettségi időszak, a szalt sárga barack került le a polcokról, csillaghullást hoz a jövő hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. A matematika, a latin és a héber írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A vizsgai időszak tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajztantárgyakkal kezdődött. Holnap történelemből és franciából, csütörtökön angolból írásbeliznek a diákok. A szezonban országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Csillaghullás várható jövő héten. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. Hajnalban láthatjuk a legtöbb hulló csillagot, ugyanis a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
8: Ma október 13-án van a szkepticizmus világnapja. Hát hiszem is, meg nem is. De az biztos, hogy ma kedv van, és a kedv, akkor funky a Night Shift elején 120 percen keresztül. 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel, DJ Hangyával a lemezjátszok mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Az új Jamiroquai albumról még mindig csak annyit lehet tudni, hogy lesz. Meg hogy rajta lesznek azok a kis lemezek is, amelyet a legutóbbi Hills of Steel turnén már játszottak. Addig is jön egy klasszikus, a Deeper Underground.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Lélekben én még mindig egy picikét a múlt heti nyaralásomban vagyok, ezt bocsássátok meg nekem, de ígérem, most már tényleg jönnek az újabb feltöltések a Mixcloud oldalamra. Azért addig sem fogtok unatkozni, hogyha végig hallgatjátok az összes mixet, mert ez egy 160, most már ott van tracklistával együtt. Természetesen mixcloud.com/DJ Whiteboy. Az a legegyszerűbb, hogyha feliratkoztok, és akkor egyből jön az értesítés, hogyha jönnek az újabb feltöltések.

A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: A legjobb funky zenék mixben. Még egy órán keresztül gyors helycsere. Hangya veszi át az irányítást, úgyhogy egy picike, tényleg egy nagyon-nagyon picike szünet után innen folytatjuk. Funkizunk még egy órán keresztül 7 és 8 óra között, és senki nem

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
3: A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 60. Pécsváradi Leányvásár október 16 és 18 között. Fellép majd a 4S Street, Daniel Fi, a Neoton, a Bagosi Brothers Company, de ott lesz a Gubé és a Trio Mandili is. Bővebb információ www.pecsvaradileányvásár.hu. Éjszakai fürdő a Harkányi vízi világban és sauna világban október 24-én este 8-tól éjfélig. Lesz koktélbár és persze zene. Fellép DJ Dominik és DJ Hesi. Bővebb információ www.harkanyfürdő.hu. Sex Transport október 17-én délután 5 órától a Szexedi Tudásközpontban. 6 különböző világ, 6 különböző érzés egyetlen este, ami több mint egy borkostoló. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán. Halottak napja közelettével hangversenyt ad a Pannon Félharmonikusok október 26-án este 19:30-tól a Pécsi Bazilikában. A koncerten olasz, lengyel és német szerzők művei csendülnek fel. Bővebb információ www.pfz.hu. A fenntartható fejlődési délután a programsorozat október 20-án 5 órakor folytatódik a Vasas Művelődési Házban. Ezúttal a Holcim Magyarország Kft. Innovatív megoldásaival lehet megismerkedni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Bővebb információ 0670 70 88 620. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Egészen október 17-ig látogatható még a Fondéria Egyesület elmúlt 21 című kiállítása a Pécsi Galériában, aminek a célja a szobrászat és a hagyományos anyagmegmunkálás kultúrájának az ápolása. Október 20-án könyveskett címmel könyvklub indul a város szívében a Művészetek és Irodalom házában. Itt novellák, regények egyaránt terítéken lesznek, és az irodalmi téma ebben az évadban az a kert.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugtadat szolgáltatás kapcsán. Ma is demonstrálnak a francia diákok. Hajnalra köt képződhet. Villányi Eszter vagyok. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtadat szolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok, jelezte Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
8: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
7: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk. A járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Ma ismét utcára vonultak a francia középiskolások, ez már az ötödik demonstráció, melyhez az egyetemek egy része is csatlakozott. Tízezrek lehettek az utcákon országszerte, a legnagyobb menetet Párizsban szervezték. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt már harmadik hete tartanak megmozdulásokat Franciaországban. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funk.

a message around the world.

sexy people.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.

0: the Mo.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban. Nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Villányi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött. Részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegzőjavaslatot és azt a törvénymódosítást is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és a személyszállító járművekre vonatkozik. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyjegyes balatoni vonatokon közel 1.228.000 utast regisztráltak. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszaltsárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszaltsárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Jön valaki, aki 30 éven keresztül mindenkivel elhitette, hogy kedves, aranyos, előzékeny, udarias, jó fiú, aztán csak fölpapozott valakit élő egyenes adásban az Oscar-díját adón, ő lesz majd Will Smith. Meg jön valaki, aki pont az ellenkezőjét próbálta mindenkivel elhitetni, hogy kőkemény gangster, aztán egy újságíró kiderítette, hogy semmi nem igaz az egészből. Jön Akon!
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

szívem. Best FM a legjobb zenék, a most érkező dal eredetije, 1998-ban két Grammy díjat is nyert. Ez lett a legjobb rock dal és a legjobb női vokállal rögzített rock felvétel. Alanis Morissette az Angyalok Városa című filmhez készítette a dalt, amelyből aztán a Freemasons csinált klubhimnuszt pár évvel később. Jön az Uninvited itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Best FM, a legjobb zenék. A Legenda vagyok című film mozis befejezésével ellentétben a DVD-n volt egy alternatív verzió. A Will Smith karaktere életben marad és nem áldozza fel magát. Na hát ezen sztori mentén fog majd folytatódni a Legenda vagyok második része, amelyet most már a stúdió is hivatalosan megerősített. Olyannyira, hogy 27 márciusára időzítették a premiért, ami azt jelenti, hogy valószínűleg már folynak is a forgatások. Will Smith mellett még Michael B. Jordan is feltűnik a filmben. Jön a Getting

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Hatékonyabb lehet az első segélynyújtás. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. A terrorellenes ügyészséghez került a dél-franciaországi iskolai lövöldözés kivizsgálása. Az eset tegnap történt. Egy 14 éves fiú nyitott tüzet vadászpuskával egy középiskolában, az igazgatót és egy tanárt sebesített meg. Egy iskolai alkalmazott fegyverezte le a fiatalt, akit már le is tartóztattak. Azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott egy tömeggyilkosságokat dicsőítő mozgalomhoz. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha egy csapat svéd zenész úgy csinál, mintha western hősök lennének és country zenészek, akkor szerintem abban sincs semmi kivetni való, hogyha egy csapat török zenész pedig úgy csinál, mintha ők lennének Madonna. A Rednecks jön majd a Wish You Were Here-el hamarosan, de majd csak a Madhouse után, mert ugye Like a Prayer-rel indul ez az óra.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez aztán leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében jöhet a Michael 2.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. This is another black man's match.

Best FM a legjobb zenék nem csak holnap, de úgy durván másfél-két héten keresztül nagyjából ilyen időjárásra számíthatunk, mint ami ma is volt. 15 és 18 fok körül alakul majd mindig a nappali maximum, kevéske felhővel és egy picike széllel. Holnap 16 fokra számíthatunk országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék with Garrett Going On. Hát a Backstreet Boys is nyomja tovább. Túl vannak a két hetes, 10 koncertes düsseldorfi maratonon. Picikét visszamennek Vegasba, egy-két buli a Sphere-ben, és aztán menek Torontóba, ott 3 hét alatt fognak 11 bulit adni. Ugyanúgy a Homecoming turné keretein belül. Jön a Backstreet Boys!

Best FM a legjobb zenék. 3-4 albumnyi anyag biztosan összegyűlni azokból a dalokból, amelyeket annól a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de aztán végül nem nálal kötöttek ki. Ilyen Justin Timberlake komplett első szóló albuma. Ilyen például Madonna La Isla Bonita című dala, és ugyanebben a sorba passzol a most érkező kislemez is. If You Had My Love.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Újra elérhető az Erasmus Plus. Csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szent Szék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre. Már is mondom a részleteket. Hajnalban foltokban pára, köd előfordulhat. Holnap napközben néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk. Délkeleten lesz a legderültebb az ég, másutt változóan felhős idő lesz. Északon és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A szél néhol megélénkül, 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok. Csütörtökön országszerte sokat süt majd a nap, és a hét további részében is marad a kellemes őszi idő, de az éjszakák hidegek lesznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A vegyes párosok órája lesz ez a következő 60 perc 10 és 11 óra között itt a Besten, hiszen jön majd Eros Ramazzotti Anastasiával, itt lesz az Artful Dodger, Romina Johnsonnal, Cuny Williams, Moni Love-val, Geszti Péter, Péter Fiborival, Busta Rhymes, Mariah Careyvel, a sor legelején pedig Spiller, Sophia Alice Baxterrel és a Groove Jettel.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

FM a legjobb zenék. 23 októberében járt itt utoljára 50 Cent Budapesten, és akkor az előzenekarra most érkező Busta Rhymes volt. Vele kapcsolatban pedig volt mindenkinek egy kérdés a fejben, hogy vajon ezt a dalt Busta Rhymes hát mennyire tartja a saját életművebb részének. Hát mindenki megkapta rá a választ. Persze, hogy nem hagyta ki a repertoárban, és persze, hogy ezt énekelték a leghangosabban a Paplászlóban. Jön az I Know What You Want!

Best FM a legjobb zenék, a 38 évvel ezelőtti 88-as Fate turné párizsi állomásain rögzített koncertfilm kerül majd bemutatásra idén, december 11-én. Úgyhogy az idei karácsony George Michael esetében szerencsére nem csak a Last Christmas-ről fog majd szólni. Jön most az Outside, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ahogy a gyors éttermekben szokott érkezni a görög hetek. Na most úgy érkeznek a finn percek. Itt a Best and the Bonfunk MC's Freestylers. Aztán rögtön utána a The Rasmus és az In the Shadows. Itt a Best and a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Hogyha van legszerencsésebb vesztes kategória, hát minden bizonnyal Jennifer Hudson lenne ennek az egyik ékes példája. Hatodikként esett ki az American Idolból anno, aztán utána nyert egy Emmy-t, egy Grammy-t, egy Oscar-t, meg egy Tony-t. Ő nyitja a mai utolsó 60 percet a Spotlight-tal itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék, két igazi soul klasszikus érkezik gyors egymás utánban, persze újra gondolt verzióban. Először érkezik a Bill Withers féle Ain't No Sunshine, a For The Cause-nak köszönhetően, aztán pedig egy kis Stand By Me, de nem Ben E. King-től, hanem Sean Kingston-tól, Beautiful Girls címen, hit a bestem.

Best FM a legjobb zenék, idén decemberben 9. alkalommal érkezik Budapestre Bryan Adams, és az előző 8 alkalomból alig volt olyan, amikor ne énekelte volna ezt a dalt. Nagyon meg lennék lepve, hogyha az idei decemberi koncertben is kimaradna. Ez a most már klasszikussá vált Bryan Adams dal. Most nem eredetiben, hanem Chiquet remixében érkezik a Cloud No. 9 itt a Best FM.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, a Hot Stepper jön, én meg megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, úgyhogy Pop és Rádiós Lágerek 120 perces mixével fogjuk indítani a szerda estét, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Szerdai rezidensünk DJ FMD fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 között a lemezjátszók mögött. Szóval érkezik Ainika Mózi, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it, or just let it slip?